0: Hát gondolom, hogy... Nem?
1: Back in service, refusal. In the 43 temporal.